0: Som őket. Ez a kincsünk páratlan a világban. Hogy miért kincs? Mindenek előtt bővíti a szókincset, megmozgatja a fantáziát, és szimbólumvilágával összeköt kultúránk mély rétegeivel. A szimbólumok iránt amúgy is egyre érzéketlenebbek vagyunk. A népmese értékmegőrző egy olyan világban, ahol hamis értékek, a divat és önérdek dominál, illetve manipulál. Emberi tartásra nevel és szépérzékünket fejleszti. A jó mindig győzedelmeskedik, de nem csak a jó, hanem a szeretet is. Álhatatosságra, hűségre, bizalomra és reménységre nevel. Mindenkinek a legnagyobb szeretettel ajánlom, kortól függetlenül, hogy merüljenek el ebben a varázslatos magyar világban.
1: Hálás köszönöm, hát a Ancsám szenzációs egyébként, amit mondtál, és tulajdonképpen igen, a népmese mind ezt, és ezen kívül még annyi minden mást fejleszt egy gyerekben, felnőttben, és mindenki, aki érzi, embernek érzi magát, majd azt szeretné, azzá szeretne válni. Jó napot kívánok, kedves hallgatók, szeretettel köszöntünk mindenkit a Tutrapelára FM 88,5-es hullámosztán, és ez én nevem Ilosvai Gusztáv.
2: Én pedig Ilosvai Egyet Katalin vagyok, és
1: 2026, 10. hó 11-e van. Katalin, hogy vagy? Ezek után. Egy olyan hetünk volt, mármint egy olyan, igen, olyan hetünk volt, ami hát, valljuk be őszintén, csúcsokban állapodott meg, megnyitottuk a kiállítást a parlamentbe, egyébként majd erről fogunk beszélni, ami 30-áig nyitva lesz.
2: Hát múlt héten is beszéltünk már róla.
1: Nem baj, most is beszélünk róla, sőt, még jövő héten is fogunk beszélni róla, hiszen október havát éljük, a forradalom évfordulóját, és ha nem is ünneplünk, de minden esetre emlékszünk. Úgyhogy az emlékezés sorozatnak ez is hozzátartozik. Katalin, van ott nálad valami az e hónapban, hogy tulajdonképpen mi történik?
2: A New South Magyar Szövetség egy teljes program sorozatot állított össze a 70. évfordulóra. Ebből már néhány esemény megtörtént, úgy, mint a parlamenti kiállítás megnyitója. Csak szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy a kiállítás október 29-ig lesz nyitva, minden hétköznap, hétfőtől péntekig, 9-től, reggel 9-től, délután 5-ig. Csak be kell sétálni a parlamentbe.
1: Keresztül kell menni a security-n, de hát az normális.
2: Hát az semmi, az normális. És ez az úgynevezett Fenton Court, vagyis a szökőkút udvarban, mert ez olyan, mint egy udvar, és ott van megrendezve, úgyhogy nem is lehet eltéveszteni, mert ahogy bejön az ember, rögtön szembe jön vele.
1: Egy hatalmas magyar zászló.
2: Igen,
1: hát
2: igen.
1: A falon fönt az Andrisnak a képe, igen.
2: Igen. Úgyhogy magyar festőművészek, mint Guszti említette, Ürge András és Maruszéki Rozi, valamint egy lengyel Vitek, akinek a képét kölcsönkértük, mind-mind a 56-ra emlékeztet, és természetesen
1: ott van a Brigitának is
2: állítva.
1: A képe egyébként. Most hirtelen nem tudom a nevét a hölgynek, de majd eszünkbe fog
2: igen,
1: jutni.
2: Newcastle-ból a nagyon kedves Brigitának családja ajándék, illetve kölcsönadott a kiállításra
1: két
2: képet, amit a nagymamája
1: megdöbbent, hogy 14 éves korában festette.
2: 14 éves volt, amikor a forradalom volt, és 70-valahány éves korában festette.
1: Hát akkor megmaradt benne az emlék,
2: igen,
1: ezek szerint.
2: Igen, pontosan. Igen. Úgyhogy, és természetesen ott vannak a magyar iskola gyermekeinek a rajzai is, a rajzkiállításnak az eredménye, úgyhogy múlt, jelen és jövő. Ez mind-mind benne van. Kaptunk tárgyakat is, amit kiállítottunk, és itt szeretnék külön köszönetet mondani a Harasta családnak, a Doszpot Hollai családnak, és Nemes Jánosnak, és Will Nemesnek azokért a tárgyakért, amelyeket erre a kiállításra kölcsönadtak.
1: Van ott egy nagyon érdekes napló az egyik kabinetbe, egyik kiállított most ez diszklip kabinet, persze igen, a dobozba, ahol tulajdonképpen egy 17 éves vagy 14 éves
2: 14 éves fiúnak naplója.
1: Naplója, igen. És nagyon érdekes, és a körülmények között, ahogy igen, azt a naplót megtalálták. Igen,
2: tessék elmenni, és tessék elolvasni, mert ott van, ki van írva a könyv mellé, hogy mi a története, és ezt is a Harasra családnak köszönhetjük, hogy ezt ki tudjuk állítani. Nagyon szépen köszönjük nekik. A továbbiakban a következő események lesznek még. Október 17-én a Freedom's Fury, tehát a Szabadság vihara című filmet angol nyelven fogják vetíteni a Magyar Házban, Punchbowlban, 5 órától, és itt lesz egy vacsora is, egy svédasztalos vacsora. Kérjük, hogy erre, hogyha bejelentkeznek a hungariancouncilnewsouthwales.com.au oldalra, tehát hungariancouncilnsw.com.au, akkor ott megtalálják, hogy hogyan lehet beregisztrálni. Minden ezekre az eseményekre be kell regisztrálni, hiszen van egy maximum szám, ahány ember tartózkodhat a helyiségben, és ennek komoly következményei vannak, ha ezt túlépik. Október 18-án lesz a Magyar Háznak a hivatalos ünneplése, illetve megemlékezése, tehát 18-án vasárnap, ez 1:30-tól kezdődik, ebéddel és vetítéssel. Itt magyar nyelven fogják levetíteni ugyanezt a filmet. Úgyhogy mindenkit szeretettel várnak, mindkét alkalomra be kell regisztrálni. Október 23-án a napon, tehát amikor a forradalom kitört, a Szent Mary's katedrálisban katolikus szentmise, mi csatlakozunk a katedrálisnak a szokásos szentmiséjéhez, és a szentmisén jelen lesz Szabó Gábor, aki majd el fog mondani egy imát, és utána lemegyünk a kriptába, és megkoszorúzzuk Mindszenty bíborosnak a szobrát. Ez a mise 5:30-kor kezdődik a Szent Mary's katedrálisban. Mindenkit nagyon sok szeretettel várunk, aki szeretne eljönni. És október 25-én délelőtt 10:30-kor koszorúzás a Hősök keresztjénél a Rockwoodi temetőben, utána pedig református ünnepi istentisztelet az 56-os Hősök emlékére 11:30-tól Stratfieldben a református templomban.
1: Hát ezek szerint akkor van még valami? Vagy
2: egyelőre ennyi. Úgyhogy ezek az 56-os események, ezek októbernek az eseményei, és mindegyikre sok szeretettel vár a rendezőség.
1: Amennyiben nem tudtok magyar beregisztrálni valami oknál
2: fogva. Igen, hívjátok engem.
1: Hívjátok a Katalint, vagy bennünket itt a stúdióba, és akkor eligazítunk benneteket, hogy én miképp, merre, meddig. Fogjuk a kezeteket, nyugi. Ja, ugyanakkor.
2: És folytasd, még igen? Lenne néhány, nem október, tehát nem az 56-os megemlékezéssel kapcsolatos esemény, de az utolsó előadása
1: a Panninak,
2: a kácsépésünknek, a Szent Erzsébet Karitász Társaságnál Ashfieldben, és ez 17-én szombaton délután 2-től lesz, és Panni a Khmer Birodalomról fog vetíteni és mesélni az ő utazásáról. Azt szeretném ezzel kapcsolatban mondani, hogy minden ösztöndíjasunk elhagyja
1: Ausztráliát, igen.
2: A hónap végéig.
1: Majd elbúcsúzzunk tőlük. Így van. Katalin, túlléptük már azt is, amit tudhat lépni. Ó, Jézus, akkor folytás, oké.
2: Okay. Akkor csak nagy, egyelőre röviden, de a Szent Erzsébet búcsú november 15-én vasárnap 10:00-tól kezdődik, természetesen a Szent Erzsébet otthonban, egy Simmons Road Dean Park.
1: Erre a zenére viszont van egy vevőm, feltétlen Balmainben lakik, és Zsuzsikának hívják. Ha hallod, akkor hívj bennünket föl, 98-16-27-77-es.

viselem, a mamuszom kényelmesebb. A farmerból kilóg a sejhajam, csáranyér kell, hát nekem van. Kérdezed, hogy vagyok

0: istenek. De régen is volt, mikor csapkodtam még a formás kis fenekeket. Sajnos már semmim sem ugyanolyan, csak pisilni tudok, úgy, ahogyan. Kérdezed, hogy vagyok? Megmondom, szarul fiam. Wabut the zenge
1: funky. Hát igen, nem azt mondom, hogy osztozom a véleményével, de mindenképpen maradjunk abba, hogy ismerjük az érzést. Úgyhogy folytatta tovább a műsorunkat. A telefonszámos stúdióban 9816-2777-es, és híreket mondunk Kicsi Gyurival.
2: Addig él a nemzet, ameddig emlékezik. Egy bús októberi napon aztán a Bakú learatta a dús magyar termést. A brescsiai hiéna kélyes örömmel szemlélte 13 áldozatát. Gulyó általi halálra ítélték, és ebben a sorrendben végezték ki az első négyet. Lázár Vilmos, Kisernő, Dezsőfi Arisztid, Schweider József. Kisernő tábornok elbúcsúzott a Várkáplántól, majd mélyen felsóhajtott. Szegény hazám, vége mindennek. Isten büntesse meg hóhérainkat. Kötél általi halálra ítélték, és ebben a sorrendben végezték ki a következő kilencet. Pöltenberg Ernő, Török Ignác, Láder György, Knézics Károly, Nagy Sándor József, Leiningen Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanics János, Vécsei Károly. Így történt, és mi nem felejtjük. Adócsökkentés helyett adóemelés. Magyar Péter bejelentést tett több fontos kormánydöntésről, köztük a vagyonadóról, a kata adózás változásairól és a sportolók adókönnyítésének eltörléséről. A kata, a kisadózó vállalkozások tételes adója, egy egyszerűsített, alacsony adminisztrációjú magyar adózási forma, ahol a vállalkozónak havonta fix összegű adót kell fizetnie. Ennek az összegét emelték a duplájára. Az adószabályok változtatása a Tisza újabb választási ígéretének megszegése. Adócsökkentés helyett adóemelés. Így reagált a Fidesz a kataszabályait módosító kormányzati javaslatra. Megadja a kegyelemdöfést az eddigi kata szerinti adózásnak, elveszi az alacsony, könnyített adót, és lényegében létrehoz egy kétszer olyan magas adófizetési kötelezettséggel járó adónemet, mely elsősorban a magas keresetőeknek kedvez. A Fidesz semmilyen új adót és semmilyen adóemelést nem támogat, mert a magyar emberek megélhetését rontja és a munkahelyek megszüntetését eredményezi. A vagyonadó mögül sorra kiátráltak az OECD országok az elmúlt évtizedekben. 1990-ben még 12 tagállam alkalmazta, 2017-re már csak 4. A megszüntetés mellett több helyen ugyanazok az érvek szóltak ellene. Féltek a tőke külföldre menekülésétől, drága volt az adó beszedése, könnyűnek bizonyult a vagyon elrejtése, az állam pedig mindenhez képest kevés bevételhez jutott. Magyarország most mégis ennek az adónemnek a bevezetésére készül. Visszagyarmatosítás. Megszólalt az IMF Magyarországról. Drasztikus adóreformot javasolnak. A Nemzetközi Valuta Alap szakértői kéthetes budapesti tárgyalássorozatot követően értékelték Magyarország gazdasági helyzetét. A magyar gazdaságot gyenge beruházási aktivitás, termelékenységi problémák és növekvő államadósság jellemzi. Ezért a következő megszorításokat várják el a kormánytól. A jelenlegi egykulcsos személyi jövedelemadó helyett progresszív, több kulcsos adórendszer bevezetését. Megemelnék a társasági adót a jelenlegi alacsony 9%-ról. Szűkítenék a kedvezményes áfa kulcsok körét, ami egyes termékek és szolgáltatások adóterhelésének növekedését eredményezni. A jelenlegi családi adókedvezményeket gyermekek után járó adó jóváírásra cserélnék. Fokozatosan leépítenék az energiaárak támogatását, a kedvezményes vállalati hiteleket, a lakáshitel támogatásokat, és sürgetik a bérjellegű állami kiadások visszafogását és a nyugdíjkorhatár emelését is. Talán nem véletlen, hogy az elmúlt napokban már bejelentették a kata átalakítását, napirendre került a vagyonadó, valamint az élelmiszerek árstoppjának megszüntetése is. Az IMF most viszont ennél is átfogóbb adó és támogatási reformot sürget. Felsejlik a valuta alap tanácsai között azoknak az állami vállalatoknak a privatizációja is, melyeket az Orbán kormányok az elmúlt másfél évtizedben vásároltak vissza a külföldiektől. Energia, bankrendszer, közművek, távközlés, közlekedési infrastruktúra, lásd budapesti repülőtér. Érdemes felidézni, hogy Magyarország 2010 előtt már megtapasztalta az IMF által támogatott gazdasági kiigazítások következményeit. A 2008-as pénzügyi válság idején a Gyurcsány, majd a Bajnai kormány az IMF hitelprogramhoz kapcsolódóan súlyos megszorításokat hajtott végre. Csökkentették a közszféra jutatásait, megszüntették a 13. havi nyugdíjat és megemelték az áfát. Ezért volt az Orbán kormány egyik első intézkedése az IMF hitel visszafizetése és az IMF-fel való kapcsolat megszüntetése. Kikérte magának a norvég közmédia vezetője szer Magyar Péter súlyos vágyait, nincs vége a nemzetközi vitának. Újabb frontot nyitott a külügyi csatározásokban a tiszás kormányfő, most a norvég közmédiával rúgta össze a port. A skandináv újságírók egy kritikus hangvételű cikkben mutattak rá, hogy a miniszterelnök hatalomra kerülése óta látványosan kerüli a külföldi sajtót, a kritikákra pedig a megszokott módon Facebook kommentekben reagál, hazugnak nevezze mindenkit, aki ezt osztja. A norvég közmédia vezető külpolitikai szerkesztő azonban nem hagyta annyiban a dolgot, és nyíltan visszautasította Magyar Péter vágyait, miközben a miniszterelnök épp a sajtószabadságról tartott kis előadást a közösségi médiában. Cáfolja a norvég közmédia Magyar Péter állításait, miután a miniszterelnök hazugsággal vádolta meg a külföldi stábot és a hazai sajtót a meghiúsult budapesti interjú kapcsán, állítva, hogy meg sem keresték őt. A nyár folyamán telefonon egyeztettek a kormányfő asszisztensével, és kifejezetten a beígért találkozó miatt utaztak Magyarországra, ám végül elutasítást kaptak, és arra kérték őket, hogy a jövőben ne is keressék a kormány sajtószolgálatát. A norvég beszámoló szerint még meg is fenyegették őket a miniszterelnöki sajtóosztálytól, hogyha tovább zaklatják őket, akkor soha nem kapnak interjút. Amikor később a parlamentben a kormányfőt próbálták megszólítani, nem állt meg nekik. Ezt követően próbáltak más kormánytagokkal beszélni, de rendre elutasítást kaptak. Még arra is felszólították az őrök őket, hogy töröljenek minden felvételt, amit a kormányfő irodája előtt készítettek. A norvégok sajnálattal vették tudomásul, hogy Magyar Péter kormányon már nem olyan nyitott a külföldi sajtó felé, mint a kampányban. Híreinket a Magyar Nemzet, az Origó és a Világgazdaság portáljainak segítségével állítottuk össze.
1: Gyurikám, hálás köszönetem, kedves hallgatom a Tulcsipalára FM 88,5-es hullámosszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből, és a vonalban Vasko András, a szenzációs, egyetlen, ilyen még nincsen sportriporterünk. Andrásom, hogy vagy? Ezek után.
3: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és titeket is bent a stúdióba. És hát milyen felkonfek után mindig nehéz megszólalni.
1: Nem is csodálom, igen. De hát mit csináljunk? Te vagy az egyetlen, a legjobb, úgyhogy ezek után te jössz.
3: Így van, és hát csapjunk is bele az eheti összefoglalónkba, és kezdjük labdarúgással. Tegnap lejátszották, és az ausztrál kupa döntőjét, ahol a South Melbourne, a Melbourne Victoryval játszott össze, illetve játszotta a döntőt, nem játszott össze, hanem játszotta a döntőt.
1: De össze is játszott egyébként, igen, folytasd.
3: A rendes játékidőben 0-0 volt, míg a hosszabbításban 1-1 gólt lőttek az ellenfelek, a csapatok, és a 11-es párbajt a South Melbourne hozta 4-3-ra. És hogy miért érdekes ez a hír tulajdonképpen, de hát aki ismeri a magyar labdarúgást és Puskás Ferenc életét, az tudhatja, hogy Puskás Ferenc 1989 és 1992 között a South Melbourne-nek volt a vezetőedzője, akikkel sikerült nekik bajnokságot nyerni, és egy kupa döntőt. Egy kupa döntőben részt venni, amit nem tudtak megnyerni ez a három év alatt, ameddig Puskás Öcsi bácsi volt a csapat edzője. És ugye ez azért is nagyon érdekes, és nekem szívemhez közel van nagyon ez a győzelem, és nagyon örülök neki, mert ugye pár hónappal ezelőtt mutatták be azt a filmet, ugye Puskás Ferenc ausztráliai életéről, hogyha jól tudom, akkor a március környékén vetítették a filmet, és hát én azt gondolom, hogy ez egy nekünk magyar embereknek, magyar futballszurkolóknak azért ez egy nagyon jó megkoronázása ennek a bemutatott filmnek, amit egyébként mind ugye hát azt tudni kell, hogy a South Melbourne az egy görög csapat, görög illetőségű futballklub, és hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó kis
1: azért
3: élmény itt messze a hazától.
1: Azért valljuk be őszintén, hogy megdöbbentő, hogy Ausztráliában is Puskás Ferencnek a neve milyen, hogy mondjam neked, súlyai jön, és tulajdonképpen, hogy akkor az egy mekkora dolog volt, hogy Puskás volt az edző. Ezt akkor már itt lehetett olvasni a dolgokat, igen, folytasd.
3: Így van, és igen, hát ezt lehetne taglalni. És egy kicsikét én most többet nem is beszélnék sporteredményekről ezen a héten, hanem inkább arról szeretnék pár szót szólni, hogy ugye mi történik otthon a sportéletbe, és úgymond erről a Ferencváros effektusról szeretnék egy kicsikét csak pár mondatba beszélni, hogy tegyük hozzá, hogy az elmúlt 16 évben a magyar sport nagyon el lett kényeztetve anyagi szempontból, amit nagy részben ugye az előző kormány finanszírozott. És jelen pillanatban ugye az új kormány átalakítja, és mondom, nem megszünteti, átalakítja a sporttámogatásokat, és hát ugye jelentősen a Ferencvárosnál vannak nem problémák, de érdekes dolgok inkább, mert ugye rengeteg támogatást kaptak az előző kormánytól, amivel semmi probléma nincsen, de ugye jelen pillanatban a mostani kormány ugye szeretné ezeket felülvizsgálni, amivel semmi gond nincs. A Ferencváros egyetlen egy hibát követett el, és amiért nem értem, hogy a szurkolók miért mérgesek. A Ferencvárosa kapott támogatásokat, minden támogatást a labdarúgókra költötte, amivel semmi probléma nincsen, illetve abból a szempontból van probléma, hogy ugye például kézilabdacsarnok építésre kaptak támogatásokat, és ezeket a pénzeket mind a futballklubra költötték, miközben a remekül szereplő évek óta többszörös magyar bajnok női kézilabda csapataik érden játsszák az összes hazai mérkőzésüket, mert nincs kézilabdacsarnokjuk a ferencvárosi hölgyeknek, illetve hát ami a Népligetben van ugye a Ferencvárosnak a sport pályája, hát oda el lehet menni, és meg lehet nézni, hogy az milyen állapotban van. És nagyon érdekes olvasni ezeket, ahogy a szurkolók és a vezetőket, ugye most föl vannak háborodva, hogy próbálják őket vegzálni, de hát gyerekek, ha nem arra költitek a pénzt, amire kaptátok, azt én nem mondom ki, hogy ezt minek hívják, az csak mindenki kicsit gondolkozzon ennek utána.
1: Hát nézd, minden esetre ennek ez még nem lesz vége, meg azt se hogy mondjam neked, vegyük figyelembe, hogy ez a kormány nagyon nem akar a Fradival együtt dolgozni, úgyhogy ez egy... Ez egy politika, sajnos ez egy politika, András, ebben nem menjünk bele.
3: A miniszterelnök az pedig egy fradi szurkoló, szóval nem lesz ebből probléma. Ami viszont pozitív hír, és én ennek nagyon örülök, hogy Magyarország be fogja adni a pályázatot a 2036-os nyári olimpiának a megrendezésére, ami szerintem egy fantasztikus dolog.
1: Ez egy nagyon jó dolog, igen.
3: nem menjünk el emellett. Ugye Magyarországnak jelen pillanatban én szerintem az a nagyon nagy előnye, hogy rengeteg, és itt visszatérve az elmúlt 16-20 évben, rengeteg új sportlétesítmény épült, ami nagyon fontos, hogy amiket használnak, és évről évre különböző sportágakban világbajnokságokat, kiemelkedő sporteseményeket rendeznek Magyarországon, remek vízhanggal, úgymond, és minden szövetség, ahol Magyarország bármilyen nemzetközi sportrendezvényt rendez, remek osztályzatot kap, és mindenki szeret, meg van elégedve a magyar vendéglátással, a magyar szervezéssel, a magyar sportszakmai értelmével és munkájával, és én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, és én nagyon szurkolok annak, hogy Budapest ott legyen a végelszámolásnál, és esetleg kapja meg a 2036-os nyári olimpiai rendezés jogát.
1: Hát én nagyon remélem, hogy ez meg lesz, mert már tényleg az első olimpián ott voltunk, és talán mi leszünk az utolsók, akik olimpiát csinálnak, mert utána már senki nem hajlandó, mert iszonyatos nagy pénzbe kerül, de gondolom azt majd megosztjuk a Kárpát-medencében lévő államokkal, majd meglátjuk, hogy fog ez menni. Andrásko, mennyi volt?
3: Mára ennyi, ma igen, egy kicsikét a sportdiplomácia világába kalandoztunk el, de jövő héten jövünk vissza a tényszerű eredményekkel, szóval további kellemes rádiózást kívánok, és találkozunk jövő héten.
1: Hálás köszönöm, Isten áldjon. Kedves hallgatom, a Túrcsipel RFM 88,5-es hullámot áthallgatod, Rádió Mozaik Sydney és Vaskó András egyedüli sportrőpöltenőket, és valljuk be őszintén, hogy szenzációsan kinőtte magát, és nagyon jól csinált adást, úgyhogy őszintén egy alapvetően én nem vagyok egy sportember, szeretem a dumcsi, szeretem a beszélgetést, de nagyon jól csinál. Úgyhogy visszatérve a programra, Kis Ágnes a másik, aki tulajdonképpen hát lassan 7 éve van velünk, és Budapesten él, rengeteget dolgozik nekünk, és van egy szó, amit kitaláltak, méghozzá valahol Dél-Amerikába, és ezt útják, hogy viszidensek. Kik ezek a viszidensek? Mit csinálnak? Gyurica Gábortól meg fogjuk tudni.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Kis Ágnes vagyok. A magyar kultúráról szóló sorozatunk legújabb epizódjában a viszidensekről fogunk beszélgetni egy kicsit. Kik is azok a viszidensek? Ugye az a szó, főleg a régebb óta fiatalok számára ismerős, hogy diszidens, tehát akiknek el kellett hagyni az országot a II. Világháború utáni időszakban. És akik pedig visszatértek, azok a viszidensek. Itt velem szemben ül Gyurica Gábor, aki Brazíliából tért haza, és ő is egy viszidens, sőt, ezt a szót magát is ő találta ki. Első kérdésem az, hogy kicsit az életéről, hogy ugye hogy volt ez, hogy a családnak el kellett menni, ön amikor kint született, szóval, hogy milyen élethelyzetben volt ott kint a család, hogy működött ez?
5: Hát üdvözlöm a hallgatókat. A szüleim 1949-ben hagyták el az országot, kimenekültek Ausztriába. És akkor ott egy menekültáborba vártak egy évet, ameddig megjött a levél, hogy mehetnek Brazíliába. És akkor São Paulóba elkezdtek dolgozni. Nagyapám meg az édesapám elkezdtek dolgozni, mint gyári munkások, habár volt diplomájuk, de nem tudták még a nyelvet. Így hát elkezdtek mint gyári munkások dolgozni, édesanyám meg mint varrónő, kimenekültek Ausztriába. És akkor ott egy menekültáborba vártak egy évet, ameddig megjött a levél, hogy mehetnek Brazíliába. És akkor São Paulóba elkezdtek dolgozni. Nagyapám meg az édesapám elkezdtek dolgozni, mint gyári munkások, habár volt diplomájuk, de nem tudták még

0: csúba cégalapítás után, amikor én születtem, akkor már egy saját villát vásároltak, egy nagyon szép házat, amiben én felnőttem. Tehát úgy látszik, hogy nagyon sokat dolgoztak.
1: És akkor ön, hát az igaz, hogy magyar volt a család, tehát azért megérintette önt a magyarság, de ez a típusú kötődés, hogy hazajött, ez azért nem mindenkiben alakul ki. Ráadásul, ahogy olvastam ugye a könyvben, a Visszidensek című könyvben az életéről, már 10 éves korában ön úgy gondolta, hogy haza akar jönni. Ez hogyan alakult?
0: Mi otthon persze magyarul beszéltünk, de ezt az egész magyarság tudatot szerintem nem tőlük kaptam, hanem a szompolói magyar közösségtől. Tehát olyan erős volt akkoriban a 60-as, 70-es években a mi úgy mondjuk, hogy kolónia, tehát a magyar közösség, cserkész csapatokkal, a kórusokkal, a műkedvelőkörrel, a különböző sportegyesületekkel, hogy azért belém ivódott az, hogy itt van egy olyan ország, amit nekem meg kell ismernem, és hát 10-valahány éves voltam, 13-14, amikor először hazajöttem, akkor a bátyámnak volt itt az esküvője, ő egy magyar lányt vett el, és akkor már nagyon megtetszett az ország.
1: Akkor azt is olvastam, hogy ön néptáncolt, és azt kint kezdte el, és a néptánc egy nagy szerelem lett. Egy kicsit erről beszélne?
0: Igen, akkor 14 éves koromban még akkor nem ismertem a magyar néptáncot, az egy pár évvel később volt, hogy Szompolóban létezett egy magyar néptánc együttes. De én azt nem ismertem, mert olyan nagy a város, 20 millió lakóssal, hogy nem ismertem mindent. És egyszer csak meghívtak egy ilyen péntek esti próbára, hogy én menjek el, és ismerjem meg a néptánc csoportot. És akkor úgy ockodtam, hogy hát, hogy ez nem nekem való, és hogy nem akarok menni, és eltelt egy jó pár péntek, ameddig eldöntöttem, hogy megyek. És akkor, ahogy beléptem a táncterembe, és meghallottam a zenét, és láttam a táncot, rögtön beleszerettem az egészbe, és mondtam, hogy adjatok egy csizmát, mert én ezt akarom csinálni. Mm-hmm. Tehát ez egy ilyen nagyon gyors szerelem volt. És akkor elmentem egy New York-i tánctanfolyamra, és a New York-i tánctanfolyamon megismertem egy tánctanárt, aki mondta, hogy hát Gabikám, azt mondja, a könyvből nem lehet megtanulni táncolni, el kell jönni Budapestre, és ott kell megtanulni. És akkor így történt, hogy eljöttem, ez volt 1979-ben, és akkor itt ragadtam egy évet. És egy év után akkor visszamentem Szompolóba, alapítottam egy új együttest, és ami most az idén ünnepli a 45. évfordulóját.
1: Olvastam egy ilyet a életrajzában, hogy úgy anyakönyvezték ott kint, hogy Gabor, és amikor itthon megkapta az útlevelét, abban már úgy volt beírva, hogy Gábor, tehát hogy rajta volt az ékezet, és hogy ez egy ilyen különleges dolog. Valamilyen különleges kötődése kialakult a magyarsághoz. Mi volt az, ami egy braziliai szemmel vonzó volt itt akkoriban?
0: Hú, jó kérdés, mert hát akkor csak 19-20 éves voltam, és akkor még nem figyeltem föl olyan dolgokra, hogy közbiztonság, vagy tömegközlekedés, és el kellett teljen jó pár év ezután, tehát akkor már 30 vagy valahány éves voltam, amikor úgy döntöttem, hogy nem, hát ez, én valamikor itt akarok élni. Én szeretném, hogyha az én gyerekeim magyarul beszéljenek, hogy én velük magyarul beszéljek, és ne portugálul, és voltak ilyen kis apró részletek, mint amiket említett, hogy engem mindig zavart az, hogy az én brazil papírjaimon, személyigazolványon, útlevelemen úgy volt írva, hogy Gabor. És amikor megkaptam a magyar útlevelet, arra meg Gábor volt írva, mondom, na végre, végre rendesen leírták a nevemet.
1: És ez a magyarsághoz való kötődése, ez később is megnyilvánult, mert ugye külszolgálatot is vállalt, ez már egy kicsit későbbi időszak. Erről mesélne, mert ugye a magyar nagykövetségen dolgozott, tisztviselő, ügyintéző, mi volt a beosztása?
0: Mindjárt mondom. Egyszer csak fölhívott egy régi ismerősöm, aki nagyon régóta nem hallottam róla, aki zenész volt, népzenész, és mondja nekem, hogy hát, hogy ő szeretne velem találkozni. És teljesen meg

0: Lepődtem, mert öltöny volt rajta, nyakkendő, szépen meg volt nyírva a szakálla. Mondom neki, hogy mi van Csaba, beléptél valami szektába? Azt mondja, hát igen, szektának is lehet hívni, azt mondja, a külügyminisztérium. Azt mondja, én leszek a magyar nagykövet kint, Brazília városban egy 3 hónap múlva, és állítom össze a csapatomat, és keresek egy konzult, aki 3 nyelvet beszél, portugálul, magyarul és angolul. Van-e rajtad kívül még valaki Magyarországon, aki ezt a 3 nyelvet beszéli? Mondom, hát nem nagyon. Mondom, csak a párom. Azt mondja, ja, akkor párod is van. Azt mondja, akkor jó, hát akkor már úgy is kell egy konzult, meg kell egy konzuli ügyintéző. És akkor így kerültünk mi ki, mikor is volt 2011 februárjában. Előbb 6 hónapot töltöttünk a Brazília városi nagykövetségen, mert akkor még nem volt konzulátus São Paulóban, és hát addig beszéltünk az akkori külügyminiszterrel, a Martonyi úrral, hogy kellene São Paulóba egy konzulátus, hogy végül is már egy nagyon szépen működő iroda, dolgoznak vagy 15-en, akkoriban még csak 2-en voltunk. És azért erősködtem, hogy legyen São Paulóban egy konzulátus, mert a nagy magyar közösség São Paulóban van, tehát Brazília városban van összesen 20 vagy 30 magyar. Uh-huh. São Paulóban meg közel 100 ezer. Oh. Azért ez nagy különbség.
1: Ez hogy alakult, hogy São Paulóban ilyen sokan, Brazília városban meg hát alig?
0: Hát, mert egyhogy Brazília város nem is létezett a 20-as években, tehát a nagy emigráció az rögtön Trianon után volt, akkor körülbelül egy 80-100 ezer ember ment São Paulóba. Ezek inkább a elcsatott területekről mentek, Partiumból, délvidékről, és egy páran Magyarországról is természetesen, de itt több 10 000 emberről beszélünk, és ők alkották meg mondjuk a magját az ottani magyar közösségnek. Utána jött a II. Világháború, utána jött 56, és így alakult ki ez a nagy magyar közösség. Tehát amikor én gyerek voltam, akkor hát vagy 30 különböző klub, közösség, műkedvelőkör, tánckor, ilyenek voltak.
1: Hogyan alakult a magyarok viszonya egymáshoz így a különböző csoportok között?
0: Volt egy közös ellenség, és amikor van közös ellenség, akkor mindig összetart a társaság, és a közös ellenség az akkori magyar kormány volt. Uh-huh. Tehát
1: amikor, a kommunista magyar kormány.
0: Természetesen a kommunista magyar kormány volt. Tehát amikor Szent István napkor, október 23-án, március 15-én, amikor összejött a közösség, akkor mindegyik egyesület képviseltette magát, mert mi magyarok voltunk. És akkor 89-ben, 89 után ezek a csoportok már olyan kevesen voltak, hogy inkább azt mondták, hogy na jó, hát akkor legyünk egy. És akkor alakult a Magyar Ház. És ma csak a Magyar Ház van.
1: Térjünk akkor rá arra, hogy ugye sokan visszajöttek, a visszajövő disszidensek, tehát visszidensek. Kik ők? Kiadvány is született, ugye a Magyarország Barátai Egyesület, kiadták ezt a kiadványt, és kik ezek, akik úgy gondolták, hogy visszajöttek?
0: Hát, hogyha végigolvassuk a 36 interjút, látni fogjuk, hogy mindenhonnan jöttek vissza, Kanadából, Argentinából, Venezuelából, Svédországból, Angliából, Spanyolországban, mindenhonnan jöttek. És szerintem ami közös, az ez, amiről nagyon nehéz megfogalmazni, hogy mi az, hogy magyarság.
1: A Gabor helyett Gábor.
0: A Gabor helyett Gábor, pontosan. Tehát, hogy itt valahogy jobban érzik magukat ezek az emberek, vagyis mi, a visszidensek, mint azokban az eredeti országokban, ahol születtünk, vagy ahol felnőttünk. Egy csomó példát tudok mondani, olyan emberek, akik sikeresek voltak a saját országukban. Például van egy orvosnő, aki gyermekorvos, amerikai, magyar, Jókai családnak a leszármazottja, és mondta, hogy ha Amerikában maradt volna, akkor ő legalább 3-4-szer annyi pénzt keresne, mint itthon. De hogy ő itthon jobban érzi magát, és hazajött, és nyitott Budán egy orvosi rendelőt, és itt dolgozik, és sokkal boldogabb itt, mint ott. És egy csomó olyan visszidenssel találkoztam, a következő generációból, tehát ilyen 40 évesekkel, akik alig beszélnek magyarul, és amikor először megérkeztek Magyarországra, és áthajtottak az Erzsébet hídon, akkor elkezdtek zokogni, hogy ez milyen gyönyörű, és hogy ők itt akarnak élni. És ebből egy csomó példát tudok mondani, legalább 10-15 olyan ember, aki mondjuk csak 25%-ban magyar, és 75%-ban brazil, vagy olasz, vagy valami más, és mégis elkapja őt ez az érzés, amit mi magyarságnak hívunk, és itt maradnak.
1: Önök tartják a kapcsolatot, ugye? Ez van egy ilyen közösség talán, akik így összejárnak, tehát ezek a visszidensek egymással, tehát tudnak egymásról?
0: Igen, amikor megjelent az első kötet 2017-ben, akkor úgy döntöttünk, hogy ha már megjelent egy kötet, és ha már megismertük egymást a könyvbemutatón, akkor havonta egyszer találkozunk. És ez így is volt 2017 óta, hogy évente 10-szer, tehát nyáron nem, tehát július-augusztusban nem, de a többi hónapokban mindig találkozunk, és mindig van egy kis rövid előadás valamiről, meghívunk valakit, hogy valami érdekes témáról beszéljen nekünk, és utána beszélgetünk. Borozgatunk, elmondjuk, hogy mik történtek az elmúlt hónapokban, hát és így alakulnak ki barátságok. Tehát az én legjobb barátaim itt Magyarországon ebből a körből valók. Van egy jó ismerősöm Argentinában, aki azt mondja, hogy minden külföldön élő magyar valamilyen szinten Magyarország nagykövete. És én ezt egy nagyon szép mondatnak tartom, és mivel hogy ezek az emberek úgy nőttek föl, mint kis magyar nagykövetek, amikor visszajönnek ide, akkor úgy érzik, hogy nekik itt valamilyen dolguk van. Tehát képviselni kell a magyar érdekeket. Ugyanakkor, meg természetesen, mivel hogy beszélik annak az országnak a nyelvét, és nagyon jó kapcsolatokat építettek ki az elmúlt 20-30-40 évben, kialakítanak kereskedelmi hidakat és kulturális hidakat a két ország között. Tehát ez egy nagyon érdekes baráti kör, ahol amikor feldobunk egy üzleti ötletet, vagy egy bármilyen más gondot, akkor azonnal valaki mondja, hogy hoppá, nekem van erre megoldásom.
1: Van egy barátom, van itt, van egy ismerősöm.
0: Így van, igen, és ez nagyon jó.
1: Hát akkor mondhatjuk-e, hogy becsüljük meg magunkat, mert hogyha valaki kívülről jön, akkor egy csomó olyan értéket lát, amit mi itt belül nem
0: hát
1: nagyon.
0: Igen. Én szerintem ez a legszebb hely a világon.
1: Ezt én is így látom.
0: Hát természetesen nincsenek tökéletes helyek, mindent lehet kritizálni, de miért kritizálnánk azt, ami a miénk? Tehát a saját gyerekeinket nem szoktuk kritizálni. Én itt akarok meghalni valamikor. Remélem nem a következő.
1: Jó sokára.
0: Jó sokára, így van.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
0: Én is köszönöm, és üdvözlöm még egyszer a hallgatókat.
2: Whether you're into good food, good chats, or just want to pick up a few smart cooking tricks, The Cook Up is for you. The Cook Up provides a safe social gathering space each month for men to create connections with each other and access services and support. Held on a Monday night, 7 to 9:30, at Shepherd's Bay Community Centre, Meadowbank, The Cook Up is a non-judgmental space where it's all about mateship, community, and having each other's backs. And if you've got an idea for a topic or a feed, go to community@ride.nsw.gov.au.
3: Darlings, how splendid it is to have you tuned in to the marvellous 2RRFM. This station has an extraordinary, eclectic selection of styles and sounds. So, if there's a branch of music that you like, we're likely to have it. Get in touch with our office today via our absolutely fabulous website, 2RRR.org.au, and visit our programme guide. And remember, darlings, stay tuned to your local sound, to the world.
4: jobb érzéssel gondolhat a bankjára. A Bendigo Bank egy olyan közösségi banki modellet hozott létre, amelynek lényege az, hogy a nyereség jelentős részét visszaadja annak a közösségnek, amelyből az származik. A Bendigo Community Bank Northride a 2005-ös megnyitása óta több mint 500 ezer dollárra járult hozzá a közösségünk életéhez, és a nagy bankok által ajánlott szolgáltatásokat is biztosítja egy sokkal közvetlenebb helyi bankhoz illő formában. Ha TRRA támogatóját, a Bendigo Community Bank Northride-ot keresi, nem kell messzire mennie, mert itt találja közelben Northride városbéli Cox's Road Mall-ban. Vannak a bankok, és van Bendigo Bank. Kedves hallgatom a TRRA FM 88,5-es hullámaszát, hallgatod Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből, és van egy szenzációs emberünk, úgy hívják, hogy Les Adam, és ő neki van egy konyhája. Hűhabba, a konyhában már annyi mindent megcsináltunk, és most valami egész másról beszélünk. Lacikám, mi jövünk? Les Adam, a te bűvös konyhád, és ma nagyon érdekes dolgokról fogunk egyébként beszélni. Hát elsősorban az, hogy mi van akkor, hogyha probléma van. Probléma van a világban, és el kell tenni dolgokat, amiből majd meg kell élni két nap múlva, két hét múlva, két hónap múlva, vagy két év múlva. Milyen ételeket, milyen zöldséget, milyen egyéb dolgokat teszel el úgy, hogy aztán az megmaradjon, friss maradjon, és így tovább. Ezek óriási dolgok, amit van annó dacumát, és most is visszamegyek a középkorba, az emberek nagyon jól tudták, és tökéletesen meg tudták oldani például, hogy évekig friss maradt például a tojás, évekig friss maradt például különböző gyümölcsök, és itt az anyám meg tudta oldani, hogy amikor ősszel befőtt, eltette az almát, akkor az alma lekvár még két év múlva is alma lekvár volt a polcon, független attól volt rajta penész a tetején. Úgyhogy ez mind olyan dolog, amit mi egyszerűen elfelejtettünk, mert ott van a szupermarket, bemegyünk, megveszünk, olyan amilyen, aztán avval vagyunk. De például a kenyérre vonatkozólag rengeteg olyan dolog van ma, amit mi annó dacumán elfelejtettük, és aztán természetesen rengeteg olyan probléma is adódik vele, amivel aztán nekünk majd később él fel, mert gyógyszerekkel kell táplálni magunkat, tehát glutein érzékenység például. De most inkább talán maradjunk abban, hogy milyen zöldségeket, mit tennél el, ami évekre friss marad, és ott van neked, amiből táplálkozni lehet akkor is, amikor már semmi nincs az utcán, semmi nincs a boltokba.
5: Ez egy érdekes téma. És azt hiszem, manapság eléggé népszerű. Csak emlékezzél vissza a legutóbbi járványra, ami állítólag megölt volna mindannyiunkat. Emberek, mint a megszállottak, tömegvásároltak hülyeségeket.
4: WC-papír például, igen.
5: Ami nem fog elállni a polcon, és egy fél év múlva kidobhatják. De rengeteg dolog van, amit lehet venni, és lehet eltartani. Például krumpli. Alapvető dolog krumpli, és mindenki tudja, a krumpli eláll. Ezt a ronda, földes, fekete krumplit, amit, hogyha hazaviszel, le kell mosnod, le kell hámoznod, és te ez mellett elmentél mind a mellett, hogy fele áron ment, mint a legolcsóbb krumpli, ami volt a polcon. Ez a krumpli, hogyha hazaviszed, berakod egy fiókba, becsukod az árnyékba, el fog állni évekig. A káposzta, az, hogyha egy egész fejkáposztát veszel, az el fog állni nagyon sokáig. Megint csak úgy, hogy hűvös helyen kell tartani. Petrezselyem, répa, borka, ezek nem könnyen eltarthatók, be lehet kovászolni az uborkát is eltartani, de ezek mind olyan növények, amik az árokparton megnőnek gyorsan és egész évben. terv, répát, kimész ma, ültetsz répát, és egy két hét múlva van répát.
4: Én olyasmire gondolok például, ami hát végsősorban tápláló kalóriát termel, ilyen például a rizs, a bab, a lencse.
5: Rizs és bab fantasztikus, mind a kettőt fel akarsz raktározni. Rizs az egy fantasztikus dolog, mert elmész a kínai boltba, és kb. $6 10 kiló rizst kapsz. Na ez a legolcsóbb szénhidrát, amit csak tud szerezni. És a rizst, ha megfőzted, nyugodtan behelyettesítheted vele a kenyeret, ami nekünk magyaroknak nagyon fontos. Kenyeret nagyon nehéz eltartani. Az egyetlen módja, hogy kenyeret tudjál tartani, hogyha bevásárolsz nagy mennyiségű lisztet. És a liszttel nincs baj, a liszt az nagyon sokáig eláll. Lehet, hogy megmolyosodik, de azért van a szita. A bab lehet, hogy zsizsikes lesz, ugyanaz. Lemosod, vízbe dobod, szétválaszt a zsizsiket és a babot. Na most babnak megvan az a tulajdonsága, hogy nem csak táplál, de nem is fogy el. Egyiptomi piramisokba találtak elrakott babot, borsót, és több ezer év után kikeltek.
4: Nagyon érdekes, ott múltkor néztem egy ilyen és ehhez hasonló videót a interneten, és például a méz, ami hát maga egy konzerváló doboz, van a valami, ami év ezredekre eláll, anélkül, és pontosan ugyanolyan élvezetes év ezer év után, mint ahogy amikor eltették. Tehát nagyon sok olyan dolog van, amit ha tulajdonképpen odafigyelünk, akkor el tudunk tenni, és ott van, és megtörténik vele. Szóval...
5: Sajnos az olaj nem ilyen. Az olaj pár év alatt tönkre megy, szinte amikor valóban ehetetlenné válik.
4: De ugyanakkor a vaj például, hogyha fölforralod, vagy fölmelegíted a vajat, igen, leszűröd, igen, akkor a vaj...
5: Az nagyon sokáig eláll.
4: Nagyon sokáig eláll, évekig eláll, és évekig ott van neked egy olyan valami, amiből csodálatos kalóriát, és a zsírt azt nyugodtan be lehet helyettesíteni ebből. Konzerveknek az állóképessége. Tehát, ha megveszel egy konzervet, arra a konzervra rá van írva, hogy fresh, mit tudom én, 2026. április 12-én. Na most megkérdezem logikusan, hogy mitől veszíti el egy konzerv a frissességét?
5: Attól, hogy 13-án előveszel, ránézel, és anélkül kinyitnád, egyszerűen kidobod, mert elhiszed az, amit írták. Hát le van írva, igaz?
4: Hát ez az,
5: igen. A konzervdoboz azt mondja, hogy 23-a után nem jó, akkor te ezt nem kérdezed meg. Miért nem jó? Mi történik vele? Kinyitom föl abban?
4: Igen.
5: Belegondolsz abban, hogy nekem otthon anyám, meg később én is hatalmas mennyiségbe főztünk be dolgokat, lecsótól, paradicsom szószig, lekvárokig, mindent. És az első két évben általában nem volt semmi baj velük. Két év után előfordult, hogy elkezdett penészetni némelyik. Na most ha anyámnak volt ideje, akkor kibontotta ezeket, leszette a penészt róluk, fölforralta az egészet, és újra takolta. Nem volt semmi baja. Ha nem volt ideje, akkor csak hagyta, hogy új volt. Amikor rákerült a sor, kibontotta, leszette a penészt róla, és megettük, ami a penész alatt van.
4: Tudod, hogy hányszor csináltam én ezt?
6: egyszerűen gyerekkorom így indult a gyerekkorom, hogy a penész két év után a legfább penészes volt.
5: Évente én is, meg az öcsém is évente többször meghaltunk.
6: Anyámtól megkérdeztem, anyu, penészes a legfább. Azt mondja, szedd le, fiam, azt a többit megedd meg. És lámlám, itt vagyok 80 évesen, többször meghaltam a penészes lekvártól.
5: Pontosan, ja, én is. De ugyanez vonatkozik például sajtokra. Akkor sajt, csodálatos dolog. Embereknek esetágában se jut sajtot venni, a sajt megpenészedik. Tehát egy trapista, egy tészti, vagy egy cheddar, az lehet, hogy be fog penészedni, sőt, egész biztos, hogy be fog penészedni. És ez a penészt ne zavard meg, hagyjad rajta, ez egy védő réteg, ugyanúgy, mint a penész a téli szalámin. Pontosan ugyanazt csinálja. Ez egy darabig bemegy, és utána megáll. És te tarthatod ezt a sajtot hónapokig, amikor úgy érzed, hogy nem azt mondja, sajtot akarok enni, akkor utána ezt levágod a penészes részt, kidobod az egeretnek, a sajt tökéletes, talán még finomabb, mint eredetileg.
6: Hát erre mondják az éres sajtok. Laszikám, ebben el tudnánk mi beszélgetni órákon keresztül, úgyhogy maradjunk ez a téma, ez egy jó téma, úgyhogy de minden körülmények között ezt majd még átdumáljuk, jó? Isten kegye meg, köszönöm szépen.
5: És ne felejtsed el, amikor ezeket az ételeket földolgozom, legyen a fűzőkanál a barátod, és a rántásod sosem szomos.
6: Isten áldjon.
5: Téged is.
7: Hello, I'm Karen Lang, Director of Lady Anne Funerals. We are a family-owned and operated business in Sydney, and we have proudly served our local community for over 18 years.
8: Lady Anne Funerals aims to exceed expectations by fulfilling client requests to remember and honour their recently passed loved ones. Throughout the process, clients are supported by the same funeral arranger from the small team of ladies in the office at Bladesworth. If you need any guidance or have questions, please call Lady Anne Funerals on 1300 740074. That's 1300 740074.
7: Lady Anne Funerals, where every family is special.
9: The federal government's free medical support service is here to help you every hour of every day of every year. You can access their online symptom checker to see if you should contact a doctor or care for yourself at home. However, it's not a substitute for professional health care and cannot provide you with a diagnosis. There is also a 24-hour, 7 days a week telephone health advice person-to-person number to call, and that's 1800-022-222. That's 1800-022-222, because you never know when you'll need them.
10: Tune in Saturdays from 6 p.m. with Mike and Stevie B for the Album Hour. You'll hear their take on some of the greatest albums recorded during the 80s, 90s and 2000s. That's Saturday, 6 p.m. to 7 p.m. right here on 2RRR 88.5 FM, your local sound to the world.
11: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. És nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, és így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További felvilágosításért kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.

0: Kedves hallgatom, a Tótsipa FM 88,5-es hullámoszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney, innen Gladesville-ből élőbe megyünk in a stúdióba. Telefonszám a stúdióba 98-16-27-77-es és útravalónak Szabó Gábor evangelikus lelkész szavait visszük magunkkal.
1: Kedves hallgatók, oly korban élünk, ahol egykori evidenciák, mint Isten, haza, család sorra megkérdőjeleződnek. Ennek most már elég nagy irodalma van, a médiában is hallhatunk róla, a tradicionális szemléletmód, gondolatok és értékek egyre inkább háttérbe szorulnak. Egyfajta háború folyik az általunk keresztények által elgondolt és elfogadott normák és normalitás ellen. Háború ez a javából, nem nehéz lövegekkel és drónokkal vívják, de nem kevésbé pusztító. A lélek mérgeződik, és mindaz az érték, amely évezredek alatt, illetve a kereszténység két évezrede alatt felhalmozódott és hasznosnak bizonyult, most ez mind megkérdőjeleződik. Fogalmak átíródnak, átértelmeződnek, és teljesen szubjektív alapra helyeződnek. Az egyénre van bízva, ő dönti el, hogy mi az igaz és mi nem, mi a jó és mi a rossz. Így módon az objektív, egyetemes igazságok, sőt még a természetjogi igazságok is megkérdőjeleződnek, sőt csereszabatossá válnak. A genderizmusban vagy genderizmusban ez jól tetten érhető. A férfi és nő biológiai determinizmusát a társadalmi nemek kategóriája váltotta fel. De hozhatnánk példának a jó és rossz szinte időtlen küzdelmét. Shakespeare Macbeth című drámájában így szólnak a boszorkányok. Szép a rút és rút a szép. Sitz, mocsokba, ködbe szét. A három boszorkány a drámában nem káprázatos agyrém, hanem hétköznapi lények, akik belátnak az idő vetésébe, mondhatnánk politikai elemzők. Jósatuk beválik. Valóban, világunkban minden felcserélődött, a rútból szép lett, és ami egykor szép volt, rúttá vált. És ezt következmények nélkül meg sem szabad kérdőjelezni, mert annak következményei vannak. Amit manapság látunk, hogy a jó és rossz küzdelméből kivették a jót. Negatív negatívval ütközik. Az egyik negatív másság a másik negatív mássággal. Ez káoszhoz vezet. Sajnos már a művészetekben is ez a tendencia érződik. A morális jó többi már nem ütközik a morális rosszal. A művészet, amelyről egykor azt tartották, hogy nem tud hazudni, hamis képet és alternatívát állít elénk. Legjobb esetben is csak látleletet ad a korról, de kiutat nem mutat. Hogy mi az ember most már nem egyértelmű. Az emberségen ma már mindenki azt ért, amit akar, illetve amit a véleményvezérek a médián keresztül belénk plántálnak. A humánumra szoktak hivatkozni, de ez önmagában kevés, mert a humánum csak akkor időtálló és hiteles, ha azt természet fölötti alapokra helyezzük. Az ember nem csak biológiai lény, hanem Isten által teremtett lény. Isten emberré lett, az ige testé lett, tehát Jézus Krisztus az abszolút ember. Magához vonz mindenkit, mert ő az Isten fia, s bár nem tudunk istenivé válni, jól lehet, ez az igény újra és újra felmerül, Isten kegyelméből mégis képesek lehetünk az ő nyomában járni. Ebben az összefüggésben az ember Isten felé nyitott, tökéletességre törekvő lény. Nos, hát ez a definíció az emberről van most korunkban erősen támadva, sőt tagadva. Testi-lelki torzulásunkban egyre inkább azt igyekszünk erősíteni, sokszor propagandisztikus eszközökkel, hogy az emberi természet tökéletes. Megfeledkezünk arról a különbségről, amit úgy nevezünk, hogy actus humanus és actus hominis. Bocsánat alakint kifejezésekért, de mindjárt megmagyarázom. Az actus humanus, annyit jelent, hogy emberi cselekedet. Tudatos, szándékos és felelősségteljes cselekvést jelent. Míg az actus hominis emberi aktus, az ösztönös, tudattalan vagy kényszerített cselekvésre utal. Az első esetben a cselekvő tudatában van döntésének, még a második esetben nem. A liberális világ legnagyobb tévedése, hogy ezt a kettőt összemossa. Amit az ember csinál, ha nem ütközik törvénybe, az jó, s ha valamit sokan csinálnak, az tökéletes. Hát körülbelül itt tartunk ma. A jó hír az, hogy a mindenható Isten nem természeti jelenség. Fölötte áll a fizikai létezésnek. Ugyanakkor isteni természeténél fogva mindenütt jelen van, és megjelenik néhány kiválasztottnak. Mózesnek a csipkebokorban, a prófétáknak különböző szituációkban, főleg álomban, látomásban, az apostoloknak a táborhegyén, a csodálatos színeváltozás színhelyén, az utolsó vacsora termében, az emmauszi tanítványoknak, vagy éppen a Tibériás tavánál feltámadása után, ahol reggelivel várja az apostolokat. Isten benne van kultúránkban, amit éppen most igyekeznek tőle megszabadítani, a hitből kigyomlálni. A kultúra és a kultusz szoros kapcsolatban van. A szándék az, hogy ezek meghasonuljanak. Ebből keletkezik a civilizáció, amely eldologiasul és lelketlenné válik, és ehhez hasonul a befogadó közönség is. Nézzük csak meg korunk aberrált kultúrájának, művészetének eredményeit. A blaszfémikus alkotásokat, amelyek már templomok falain belül is megjelennek. Azért abban biztosak lehetünk, hogy Isten, ami mindenható atyánk, mindenre figyel, még ezekre a silányságokra is. Hagyja, hogy a káromlás visszahújjon ránk. Sérült emberek vagyunk, kiki különböző mértékben. Azonban hála Istennek és Isten végtelen kegyelmének, hogy mindezt a sok negatívumot a mi javunkra tudja fordítani. Mert bármennyire is összekenjük magunkat a kor mocskával, bármennyire is igyekszünk felégetni a múltat, az izzó üszök alatt már ott van a friss kezdemény, a friss gyökér, amely holtnak látszó egzisztenciánkba új szívet dobbant, új életet lehet.

0: Kedves hallgatom a Trócsapelár FM 88,5-es hullámasszát hallgatod, Rádió Mozaik Sydney innen Glacevilleből, és köszönjük szépen, Gábor, fantasztikus szavaid vannak, és ezt ilyet és ehhez hasonlót csak itt hallod magyar rádióban, legalábbis itt Sydneyben feltétlen. Úgyhogy folytatta tovább a műsorunkat, Sándor Krisztina, aki Csíkszereden lakik, és havonta legalább egyszer megpróbálom fölhívni itt az eredmény. Sándor Krisztina, szeretettel köszöntelek téged, és tulajdonképpen eltett keményen egy hónap. Almárium vendéglőde vagy Almáson, és hát tulajdonképpen az étlap, hány étel van az étlapon? Csak úgy hozzávetőlegesen mondjad meg nekem.
1: Hát közel 20. Nincsen nagyon hosszú étlapunk, hanem egy ilyen egyoldalas, de van előétel, főétel, leves, saláták, desszertek, úgyhogy van minden.
0: Tehát bárki, aki oda eltéved, oda Almásra, az Almáriumba kiszolgáljátok, ami belefér.
1: Így van. Délben nyitunk, úgyhogy nemrég érkezett meg a konyhai személyzet, is készítik elő a mai napot.
0: Szóval tulajdonképpen, hogy élitek meg most a telet, és egyáltalán ezt a, hát nagyon furcsa időt, amit ott mi megélünk ott Közép-Európában, hogy élitek ti ezt meg?
1: Hát, mivel is kezdjem? Egyrészt most érkeztem én is, és éppen megcsodáltam az októberi nagyon szép őszi tájat, és már látszik azért a házakon, ahol füstöl a kémény, hogy sok helyen már fűtenek, főleg ugye hegyvidéken vagyunk, tehát a reggelik és az esték azok már elég hidegek. Becsúszott egy-két mínusz is már Csíkszeredába hajnali órákra. Még örülünk a szép őszies színeknek, de valószínűleg pár hét és halottak napja körül aztán beáll a még hidegebb idő. Még mindig nincs kormányunk, ez a helyzet. Romániában most már elhúzódó kormányválság van, és éppen most sorrendben a negyedik miniszterelnök jelöltet nevezi meg az államfő, és nem sikerült még többséget szerezni a parlamentben az elmúlt három jelölt esetében. Most megint találgatások vannak, húzavona, és a legszomorúbb az egészben az, hogy mindeközben ez a kormányválság, ez gazdaságilag is kihat az országra, és már több milliárd eurót vesztett Románia, amiatt, hogy képtelen volt egy kormányt felállítani, és nem tudta gyakorlatilag lehívni az Európai Uniós pénzeket, főleg ezt a helyreállítási alapot, amit a világjárványt követően szétosztanak a tagállamoknak, úgyhogy elég sokat veszít szerintem most Románia ezekben a hónapokban, anyagiakban is, amit valószínűleg, hogy legkésőbb a jövő évben meg fogunk érezni. Úgy tűnik, hogy Bukarestben mindenkinek fontosabb egyelőre az, hogy egymást sakba tartsák, és nem, tehát képtelenek egyeztetni a liberálisok, a szociáldemokraták, ezek a másik liberális párt, az USZERÉ, amelyik szintén kormányon volt, és most ellenzékben vannak, tehát nincs gyakorlatilag a kormányunk. Már kezdünk viccelődni egymással, hogy igazából mi változott. Eltelt több mint három hónap, sőt négy, és még mindig nincs kormány, az ország valahogy működik. Nyilván a minisztériumok azok dolgoznak, de azért azt megjegyzem, hogy valószínűleg ennek lesznek még hosszú távú következményei, mert így kormány nélkül azért politikai és gazdasági instabilitás van az országban.
0: Milyen az infláció? Mennyire tudjátok behatárolni egyik napra a másikra, egyik hónapra a másikra az életeteket?
1: Az euró folyamatosan erősödik, úgy néz ki. Most már rég átlépte az 5 lejes határt, de 5,3-5,5 fele közeledik. Arról is szól, hogy az infláció az magas, és most a fűtésszezon beálltával valószínűleg még nagyobb nehézségek várhatók. De hát most visszaemlékszem veled beszélgetve, hogy a tavaly is hasonló hangnemben beszélgettünk, úgyhogy igazából semmi nem változott. Közép-Európát illetően pedig, hát itt jó kérdés, hogy az egész európai helyzet merre halad politikailag. Pár országban mi is követjük, hogy a jobboldal előretörése látható. és Romániában mi ettől igazából félünk, mert szélsőségesen nacionalista szervezet, amelyik most egy ilyen nagyon nacionalista politikát folytat, folyamatosan gondoskodnak arról, hogy a magyar kérdést is napirenden tartsák, nyilván a mi ellenünkben, de hát egyelőre abban bízunk, hogy őket nem sikerül kormányra juttatni, ebben az RMDSZ is elég határozott, és többször is kijelentették, hogy velük semmiképpen nem szeretnének kormányt alakítani. A gond az, hogy a közvéleménykutatások szerint folyamatosan nő ennek a szélsőségesen nacionalista szervezetnek a népszerűsége, és ha netán előrehozott választásokat tartanának, mert még ezt sem kizárt, akkor valószínűleg, hogy nagy többséget tudnának szerezni maguknak a parlamentben, de bízunk benne, hogy erre még nem kerül sor.
0: Na most az MMDF tulajdonképpen a magyar választások miatt csökkent a befolyása Erdélyben, növelte befolyását Erdélyben, népszerűségét. Hogy látott ezt?
1: Ez a folyamat, én úgy gondolom, hogy független a magyarországi választásoktól. Az RMDSZ az stabilan hozza a többséget Erdélyben, hogyha választásokról van szó. Ezt a magyarországi választások nem hiszem, hogy megingatták volna. Mindig van egy kisebbség, amelyik elégedetlen. Most ahogy, hogy ugye, most már jó ideje, végülis a nem létező kormányban azért betöltenek ilyen ügyvivői tisztségeket, folyamatosan a hatalom közelében vannak, ami nyilván értelmezhető mindkét oldalról, van pozitív és negatív oldala is, de én úgy gondolom, hogy a népszerűsége nem csökkent. Ha a közösségi oldalakat nézem, akkor mondhatom, hogy igen, de én azt gondolom, hogy ha egy választásra kerülne sor, tehát legközelebbi parlamenti választásokon is azért olyan sokat nem veszített, hogy a bejutást a parlamentbe veszélyeztetné.
0: Mit tartasz most a legnagyobb problémának Erdélynek, az a kormányválságon kívül? Hiszen a kormányválság az egy tényleg te nem tudod megoldani, de ugyanakkor annyi minden más kérdés van, a fűtés szezontól kezdve a pénznek a romlása, a háború, ami még mai napig is megy, és hát Románia bizony keményen ott van mellett, keményen ott van Ukrajna mellett. Szóval mit tart a legfontosabbnak, amit úgy valóban úgy érdemes volna most már megoldani?
1: Hát ez egy jó kérdés és nehéz kérdés, mert nyilván, hogyha arra kanyarodok, amit te is felvetettél a háború vonatkozásában, megint csak azt tudom mondani, hogy nem vagyunk túl biztonságos helyen ilyen szempontból. Ugye az elmúlt hónapokban azért már több drón is berepült Románia légterébe, és folyamatosan oda kell erre is figyelni. Van egyfajta félelem az emberekben már elültetve a háborús viszonyok kiterjedése miatt, és hát ugye ezt nem csak itt Kelet-Közép-Európában érzékeljük, hanem gyakorlatilag az egész világon mondhatni, vagy legalábbis Európa szinten egyre többet beszélnek a háborúról, és mint hogyha mindenki arra készülne, hogy itt valamikor egy-két éven belül, amikor mindenki már előképpen előkészül és felfegyverkezik, mindenképpen háború lesz. Tehát ezt a folyamatot rossz látni civilként, mert én azt látom, hogy itt a környezetünkben, hála Istennek, most már jó pár évtizede béke van, nagyon sok fejlesztés történt. Az, hogy most már egy székelyföldi faluban is már nem csak a főutakat, hanem például a mezőre kivezető régi mezei utakat, földutakat is le tudnak aszfaltozni, az egy olyan fajta jólétnek a megnyilvánulása, amire szerintem a nagyapáink soha nem gondoltak volna. És ezt nagyon jó megélni, hogy soha nem látott jólétben él Erdélyben is az ember, és még rosszabb ezt a háború viszonylatában elmondani, vagy kimondani, hogy amire rendbeszedtük magunkat, fogalmazzak így, és a közösségi épületeink, a templomaink, a kultúrházaink, a városokban, a városközpontok megszépültek, és tényleg nagyon sok komoly fejlesztés ment végbe a Székelyföldön is. Mindezt most egy újabb háború lerombolhatja, tehát jobb, ha ebbe bele se gondol az ember, de szerintem ez foglalkoztatja leginkább a mindennapi megélhetési gondok mellett a székelyföldi erdélyi magyar embert is, hogy, hogy ezt hogy tudjuk megőrizni, vagy hogy tudjuk kikerülni, és nyilvánvaló, hogy nem tudjuk, mint ahogy az elődeink sem tudták kikerülni. Emellett, ami még folyamatosan visszaköszön, de ez is egy olyan folyamat, amivel nagyon nem tudunk mit kezdeni, látszólag az az, hogy folyamatosan veszítünk, tehát számokban öregedik a közösség, fogyunk Székelyföldön is, Szorványban is. Megvannak a jogaink odától egyetemig, magyar nyelvhasználat szintjén is, de valahogy a folyamatosan azt látjuk, hogy mindenhol öregedik el a magyar közösség, és nincs olyan utánpótlás, amilyent szeretnénk. Hozzáteszem, hogy a románok is ugyanúgy fogynak, de kisebbségben nálunk ez sokkal...
0: Hát ez erre mondják azt, hogy sovány vigasz, pontosan. Úgyhogy Sándor Kriszti, nagyon-nagyon szépen köszönöm neked, és hát próbáltunk egy valami pozitívumot befejezni, ami egyébként végsősorban még nincs háború, és hál' Istennek nagyon oda kellene figyelni, és nagyon jó lenne, hogyha a vezetőink tulajdonképpen ezt úgy oldanák meg, hogy valahogy valamilyen úton módon kikerülni, de hát ezt majd meglátjuk, és a jövő eldönti. Úgyhogy addig is egy hónapon belül Isten áldja meg, és minden jött, és egy hónapon belül találkozunk.
1: Így legyen, köszönöm szépen, hogy szólhattam az erdélyi viszonyainkról. Mindenkinek minden jót kívánok.
2: Where's a great place to socialise or hold a function?
3: The Bizzo Club Eastwood with its ultra-friendly and personal atmosphere.
2: Get your friends together and enjoy exciting cocktails, cool wine and champers, fantastic spirit mixes, or a great choice of cold draft and craft beer with appetizing bar snacks.
3: You can watch live sports on the big screen and place a bet on the TAB.
2: 2RRR sponsor, The Bizzo Club Eastwood. A great place to meet.
3: The Bizzo Club Eastwood on Hillview Road, close by West Parade.
4: Are you looking for somewhere where you can let your creative juices flow? The Rotary Club of Hunters Hill, in partnership with Twilight Age Care, invites you to a new weekly art group, a creative space for local artists and hobbyists alike. Whether you enjoy watercolors, acrylic or sketching, everyone is welcome. The group meets Wednesdays 10 a.m. to 1 p.m. at the Sunroom Cafe, Community Hall, 20A Alexandra Street, Hunters Hill. For more information and to register, contact Barbara on 0409 041 219.
5: Howdy. I tell you, there's nothing quite like a late night dose of the blues. That's blues music, of course. Well, 2RRR has got your evening blues covered. With Smokestack Lightning on Monday and Thursday, 10 to midnight, and Rhythm Blues and Bacon Fat on Tuesday, Wednesday, and Friday nights from 11. Keep the dial on 88.5 FM or stream via the web on 2RRR.org.au and stay bluesy.
6: Felhívás a közösséghez. Bendigo North Light Community Bank, közösség által létrehozott bank a közösségért. A fiók megnyitása 2005 óta több mint 350 ezer dollárt adott a helyi közösségeknek pénzsegély és védnökség formájában. Amikor a Bendigo North Light Community Banknál helyezed el pénzed, nem csak úgy érzed, hogy ide tartozol, azt is tudod, hogy a saját közösségedet támogatod. Hív Pettet és munkatársait a Bendigo North Ride Community Banknál a 98 78 55 59-es telefonszámon. Bendigo North Ride Community Bank értékes támogatója 2RRR FM 88.5 rádiónak. 2RRR a helyi közösség hangja.

Hát nem tudom ki, hogy van vele, de én. Egyszerűen egy esküszöm, ezt most halálkomolyan mondom, hogy ezt meg fogom csinálni egy egész napos, hogy nem tudom, ez nem szabad nálunk, mert dumcsizni kell, mit tudunk hozni kell, ezt, azt, amaz, de ez valami szenzációs.

0: ha kértek még, akkor szóljatok, és akkor majd belenyúlok a ládám aljába, biztos valahol találok egy ilyen, vagy ehhez hasonlót. Ugyanakkor folytatta tovább a műsorunkat, telefonszáma stúdióban 98-16-27-77-es, és Peredé Blaskó Csilla, a Magyar Iskola igazgatónője, és most volt egy tulajdonképpen magyar tábor, és mi is történt ebben a magyar táborban? Miért is jó ez nekünk? Csillám édes, te jössz!
1: Peredé Blaskó Csilla, szeretettel köszöntelek téged, és ha Peredé Blaskó Csilla, akkor csak is magyar iskola, és ha magyar iskola, akkor magyar tábor, mert volt egy csodálatos magyar táborotok pár nappal ezelőtt, tulajdonképpen hány napos volt ez a tábor, hány gyerek volt a táborban, és mi volt a tábornak a célja, mit értetek el, és így tovább. Mondj nekem valamit erről a táborról.
2: Jó, hát üdvözöllek, Buszti, és köszönöm szépen a meghívásodat, meg a lehetőséget, hogy beszélhetek a táborunkról. Most szeptember 28-a és október 1-e között volt egy 4 napos, 3 éjszakás táborunk fent a Kékhegyekben, egy csodálatos táborhelyen, Springwoodban, és ott voltunk, 37 gyermek volt a táborban, ők javarészt a magyar iskola tanulói voltak, de voltak cserkészek is, voltak a tágabb közösségből is olyan gyerekek, akik esetleg nem járt iskolában cserkészete, hiszen ilyenkor őket is szeretettel várjuk. Úgyhogy a tábor témája az olimpia volt, és ezt azért fűztük az olimpiára, mert hogy nincs olimpiai év ugyan, de 1956 emlékezete kapcsán így gondoltuk, hogy lesz egy nap az ókori olimpiáknak a kialakulásáról, történetéről, játékairól, egy nap volt a magyar olimpikonokról, a híres magyar olimpikonokról, egy ilyen forgószínpad keretében ismerkedhetett meg a gyerekek a különböző sportágaknak a kiváló sportolóiról és olimpikonjairól, és aztán eljutottunk 1956-ig a Melbourne-i olimpiáig, ami kapcsán összekapcsoltuk ezt az október 26-ban ünnepségének a 70. évfordulát, illetve ennek az ünnepségnek az emlékezetét is, úgyhogy erről is beszélgettünk a gyerekekről, illetve annak a hatásáról, hogy mennyien maradtak itt Ausztráliában, itt a Melbourne-i olimpia után is. Úgyhogy akkor nagyon nagyszerűen sikerült, rengeteg sportot kipróbálhattak a gyerekek, voltak kis csapatsportjaink, volt falmászás, volt íjászat, ezen kívül pedig a táborhely csodálatos volt, és rengeteg játékot élt ennek az ünnepségnek az emlékezetét is, úgyhogy erről is beszélgettünk a gyerekekről, illetve annak a hatásáról, hogy mennyien maradtak itt Ausztráliában, itt a Melbourne-i olimpia után is. Úgyhogy akkor nagyon nagyszerűen sikerült, rengeteg sportot kipróbálhattak a gyerekek, voltak kis csapatsportjaink, volt

0: ennek keretében azért egy témakört is fel tudtunk dolgozni velük.
1: Mennyire volt sikeres egyébként a gyerekeket kirángatni ebből a internetes kapcsolatból, ebből az onlineból, hiszen a mai generáció az 24 órába be van kötve a telefonjába, csörök, kaptog, akármi, már rohannak és megnézik. Ilyenkor, amikor háromnapos tábor van, mi történik a telefonokkal? Le van tiltva, ki van dobva, nem mondom, hogy a Dunába dobták, de minden esetre valahol eltették, úgyhogy mi a te véleményed? Mi történik ilyenkor a gyerekekkel?
0: A táborunkban olyan felhívással hívtuk a gyerekek, illetve a szülőket, hogy mindenki hagyjon otthon mindenféle digitális kütyüt, hiszen pont olyan gazdag programot sikerült összeállítanunk itt a kollégákkal, az ösztöndíjasainkkal, amely valóban kitöltött a 4 napot teljességében, és nem lett volna arra idő, hogy itt nézegessék a gyerekek a telefonjaikat, illetve pont olyan programokat szerveztünk, ami az érzékenyítés, az egymásra figyelést is erősítette, illetve visszahozta az ők is életükbe. Többen voltunk felnőttek mindenkire, szerintem a támogatók egyik csodálatos pillanatai azok voltak, amikor külön időt tudtunk tölteni a gyerekekkel, nagyon élvezték a külön figyelmet, illetve például a falmászás volt az egyik kedvenc emlékem számomra, amit itt megéltem, ahogyan 4 gyerek biztosított 1 gyereket, aki mászott a falra, és ez nagyon-nagyon érdekes volt ezt az összhangot, az egymásra figyelést, az egymás iránti érzékenységet megfigyelni, amikor voltak olyan gyerekek, akik esetleg bizonytalanok voltak, vagy voltak olyan gyerekek, akik nem bíztak meg a társaiban, és hogy hogyan építették meg ezt a bizalomteli közeget, amikor végül fölmertek mászni, vagy pedig tényleg le kellett engedni, mert hogy érzékelniük kellett a gyerekeknek, hogy a másik bajban van, vagy megijedt, és tényleg ez az egymásra való figyelés, én azt gondolom, hogy nagyon szépen megvalósult. Ezen kívül nagyon sok kézműves foglalkozásunk is volt a táborban, tehát a sportok között nagyon szépen beleraktunk olyan elemeket, amikor a gyerekek egy kicsikét az alkotás folyamatába is be tudtak kapcsolni, ami szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy ebben a digitális világban ki tudjuk őket zökkenteni, és tényleg készítsenek valamit, úgyhogy volt nemezelés, voltak különböző, csináltunk olimpiai fáklyákat, eljött Haras Temőke tanárnő is, ő egy gyöngymester, úgyhogy ő gyöngyfőzéssel foglalkozott, ami nagyon aprólékos volt, hogyha másfél-két órában lefoglalta a gyerekeknek a figyelmét egy-egy gyöngyfőzött tárgynak a készítésekor, úgyhogy én azt mondom, hogy olyan dolgokba tudtak bevonódni a gyerekek, ami a digitális világ soha nem fog tudni megadni nekik, hiszen ők nem kapnak egy produktumot, amit a kezükbe foghatnak, illetve a digitális világban kevés alkalom van arra, hogy valaki igazán meghallgassa őket, megfigyelje őket, vagy akár kapcsolódniuk kelljen mások gyerekekkel fizikálisan, ahol észre kell venni, hogy ez a gyerek most egy kicsit érzékeny, vagy esetleg álmos, vagy esetleg megbántotta valaki, és odafigyeljünk egymásra, úgyhogy én azt gondolom, hogy visszazökkentettük őket ebbe a való világba, és ez nagyon-nagyon nagy hasznokra válik, és remélem, hogy mindenki élménnyel teli, és érzelemmel megtöltve ment haza a táborunkból.
1: Na most tulajdonképpen hány éve gyerekekről beszélünk, mi az a korosztály, amit elvittetek magatokkal?
0: 7 éves kortól 15 éves korig voltak gyerekek, a zömük az olyan 10-12 éves volt, tehát az volt egy nagyobb csoport. Ők jól ismerik egymást egyébként ugye az iskolából, illetve a cserkészetből is. Viszont volt külsős, 2 fiatal lányka jöttük, kis tinédzserek voltak, és nagyon-nagyon jól érezték magukat, kicsit féltek, mert ők nem járnak sem iskolába, sem cserkészetbe. Az egyikük jobban beszélt magyarul, a másikuk nagyon jól értett, és aztán így is ő is bekapcsolódott, de főleg ez a korosztály volt, de próbáltuk őket korcsoport szerint szét választani, és úgy érzem, hogy a korcsoportonként is, és szobánként is ilyen nagyon kedves kis kapcsolatok alakultak ki, és a barátságok pedig elmélyültek, már azért, mert amint visszajöttünk a táborból 2 nappal később, ezeknek a gyerekeknek egy nagy része ment tovább cserkész táborba, és úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó alkalmat adtunk nekik, hogy ezek a barátságok elmélyüljenek, és nem csak tényleg a szombatokon éljék meg, hanem egy párnapos, pár éjszakás táborban is összekovácsolódjon ez a csapat.
1: Talán meg kell említeni, hogy a Bethlen Gábor alapítványtól kaptátok a pénzt, legalábbis egy részét, aztán többit az adományokból, meg innen-onnan, amonnan. Ugyanakkor ez valós, vagy ez még a pénz az honnan jött?
0: A pénz, mert nagyon most ebben az időben szeretném megköszönni tényleg a Bethlen Gábor alapkezelőnek a támogatását.

0: Hát egy pályázatot írt a szülői fenntartó közösségünk még a tavalyi évben, amikor olyan nagyon jól sikerült az előző táborunk is, úgyhogy a költségvetésnek egy részét ebből a pályázatból álltuk. Természetesen a magának a tábornak volt díja, amit pont emiatt a pályázati pénz miatt tudtunk csökkenteni, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon megfizethető volt a családok számára. És akkor az iskolának voltak különböző alapítványi megmozdulásai, és akkor abból is, amit befolytak, tehát gyakorlatilag az iskola és az alapítvány, illetve a tábori díjakból befolyó összegből tudtuk ezt egész szépen fedezni, úgyhogy alapvetően szerintem egy nagyon, nagyon szerencsés és programteli vagy programgazdag tábor tudtunk ebből az összegből, keretösszegből megvalósítani.
1: Nézd, számunkra a diaszporában a magyar iskola az egyszerűen az azt jelenti, hogy a megmaradásunk, mert azt az alapot, amit ti letesztek ott, azt egyszerűen pótolhatatlan, úgyhogy Peredi Blaskó Csilla, nagyon-nagyon szépen köszönöm, csodálatos volt hallani téged, és hát és mindahogy a múltban is mondtam, és a jövőben is mondom, ameddig bennünk szusz van, addig mi figyelünk arra, hogy a magyar iskola mit csinál, és mi van a következő generációval. Köszönöm szépen!
0: Én is nagyon szépen köszönöm, Gusti!
2: Hi, I'm Rod Pitorino, licensee of the Bayview Hotel in Gladesville. Come and experience one of Sydney's finest dining bistros with an extensive food and drinks menu, including the freshest market seafood, prime char-grilled steaks, succulent roasts, and the ever-popular chef specials. At the Bayview Hotel, you can feast or snack in the restaurant or simply relax with friends in the bar on our lounges with live music three nights a week.
3: 2RRR sponsor the Bayview Hotel in the centre of Gladesville on Victoria Road with its friendly old-fashioned hospitality. The Bayview Hotel, it's the place to be. Young in Art is back, celebrating the creativity, imagination and hard work of students from all 8 schools across the Hunters Hill local government area. Young in Art showcases artwork from kindergarten through to year 12 and recognises the teachers who help nurture their talents. It's a wonderful opportunity to see the world through the eyes of young artists, so don't miss this free exhibition. Young in Art will be held at Hunters Hill Town Hall, 22 Alexandra Street, Hunters Hill, from Thursday the 22nd of October through to Sunday the 25th of October, from 10 a.m. to 4 p.m. each day. For more information, search Young in Art Hunters Hill Council or contact Hunters Hill Council on 9879 9400.
4: Hello, I'm Tom Parker in New York, and you want to take a bite out of the Big Apple? Join me for some laid-back sounds to ease you in or ease you out of that rather harried day. Jazz nice and easy, now every
5: Fridays, 12 noon till 2.
4: Right here on 88.5 FM, your comfort zone.
6: Ahogy egyre korosodunk, szaporodnak a problémák, nehezebben oldjuk meg azokat a mindennapos teendőket, amiket annak előtte oly könnyedén megtettünk, takarítás, főzés, személyes higiénia, és minden, ami szükséges ahhoz, hogy emberhez méltóan éljünk. Ebben a helyzetben az önmagától érthetődő megoldás Szent Erzsébet otthon, Team Parkban, modern, bennlakásos házaival, barátságos otthonos hangulatával, orvosi és teljes egészségügyi ellátásával várja önt a Szent Erzsébet otthon. S nem utolsó sorban, ami ennél is fontosabb, magyarul beszélnek és a lakók magyaros ételek között válogathatnak. A kulturális, vallási és személyes lelki gondozás, s így a teljes megnyugvást és biztonságot talál Szent Erzsébet otthonban. További világosítását kérem lépjen kapcsolatba 8818-8500 telefonszámon. 8818-8500 telefonszámon. Szent Erzsébet otthon boldogan támogatja a 2RRR FM magyar programját.
1: Kettős hallgatom a 2RRR FM 88,5-es hullámos, hát hallgatod Rádió Mozaik Sydney innen Gladesville-ből, és Peredi Blaskó Csillát hallottátok, ezt kikapcsolnak a hangosítós, így van, hallottátok a magyar iskola, és mi történik mifelénk, és ha már magyar iskola, majd mindjárt beszélünk róla, hiszen Katalin hosszú-hosszú ideig a magyar iskolák volt az igazgatója. Katalin, most viszont te jössz, hogy mi történik októberben?
7: Igen, tehát szeretném elmondani, hogy jövő hétvégén, 17-én, elsősorban a Caritasnál lesz délután 2 órakor, az ösztöndíjasunk Panni fog előadást tartani, 120 Paramatarod Ashfield, és ez a Khmer birodalomról fog szólni, vetítéses előadás. Mindenkit szeretettel várnak. Ugyanezen a napon 17-én a Magyar Házban a Freedom's Fury film lesz, kerül vetítésre angol nyelven. Ez a filmvetítés és egy svéd asztalos vacsora 5 órakor kezdődik, és ebbe be kell regisztrálni. 18-án vasárnap ugyanez a film, de magyar nyelven lesz levetítve, és egy ebéd keretében 1 óra 30-tól szintén a Magyar Házban, Punchbowlban. 23-án pénteken 5 óra 30-kor Szent Méris katedrálisban Szent Mise, utána pedig koszorúzás Mindszenti Bíboros szobránál. 25-én 10 óra 30-kor koszorúzás a Rockwoodi temetőben, a Hősök keresztjénél, utána pedig 11:30-kor református ünnepi istentisztelet az 56-os Hősök emlékére Stratfieldben. És 25-én délután 3-tól pedig a Kengugrónak van a 40 éves fennállásának 40 éves évfordulója.
8: Úgyhogy tele vagyunk októberben, és akkor most emlékezzünk.

Hitében örmény, katolikus, szívében magyar, írja Mező Gábor arról a Pongrácz Andrásról, aki 2026. október 6-án elhunyt. A 9 Pongrácz gyermek közül a 6 fiú testvér fegyverrel harcolt a szovjet megszállók ellen a szabadságért a budapesti Korvin közben. Közülük András hunyt el most utolsóként. 1956-ban a kivégzés elől Amerikába menekült, ott lakott lengyel származású feleségével, akivel 62 boldog évet töltöttek együtt, 5 gyermekével, 20 unokájával és 3 dédunokájával. A rendszerváltás óta majdnem minden évben hazalátogatott. És most szeretnék egy részletet olvasni a Kapu című kulturális és közéleti folyóiratnak 2015-ben megjelent cikkéről. A szólásra emelkedő Pongrácz András visszaemlékezését azzal kezdte, hogy 1956-ban 17 éves fejjel a forradalomban résztvevő 6 Pongrácz fiú közül ő volt a legfiatalabb. Október 23-án, mint előtte máskor is, rendesen elment az iskolába, utána pedig kultúrfelelősi minőségében elindult a Pesti Magyar Állami Operaházba, de útközben hozzácsapódott egy forradalmi csoporthoz, amely elhatározta, hogy ledönti a szovjet megszállás egyik fővárosi jelképét, a Városliget peremén álló óriási Sztálin szobrot. Csak hogy a tömeggyilkos nem adta be könnyen a derekát, gigantikus szobra olyan masszív és vastag volt, hogy első próbálkozásokra nem lehetett ledönteni. Pongrácz András a technikumban úgynevezett műhely órákra is járt, ahol akkorra már kitanulta a lángvágás fortéjait. A szobor makacságának láttán ezért egyik társával a környékről a helyszínre vitt egy lángvágót, amivel keresztül vágta a Sztálin szobor lábát. Ezután már le lehetett dönteni talpazatáról a tömeggyilkos szobrát, emlékezett vissza az egykori szabadságharcos. A 6 harcoló Pongrácz testvér közül Pongrácz Ernő 1956. október 23-án Nagy Imre miniszterelnököt az országházba vitte, s ő kérte meg arra, hogy szóljon az épület előtti Kossuth Lajos téren egybegyűlt forradalmi tömegekhez. Közben kerestek egy magyar zászlót is, hogy kitűzzék az ablakba, de a parlamentben mindenütt csak a kommunista magyar címmerrel ellátott lobogó akadt kezükbe. Pongrácz Ernő erre fogta a bicskáját, és határozott mozdulattal kivágta a gyűlölt kommunista címert a piros-fehér-zöld zászló közepéről. A testvérem vágta ki, alkotta meg a forradalom, és szabadságharc jelképévé vált első lyukas zászlót, jegyezte meg Pongrácz András. A Sztálin szobor ledöntése után hallottuk, hogy az ávósok lövik a rádiónál egybegyűlt népet. Erre átmentünk a Bródy Sándor utcába, emlékezett tovább Pongrácz András. A rádióhoz ekkor már sorállományú kiskatonák is érkeztek, s a forradalmi fiatalok megkérdezték tőlük, csak nem gondoljátok komolyan, hogy akárcsak az ávósok ti is ránk fogtok lőni. Dehogy lövünk, nincs is lőszerünk, meg különben is. Szerezzetek nekem valamilyen civil ruhát, mert én is veletek akarok tartani, mondta az egyik katona, majd eldobta a muníció nélküli lőfegyverét, levetette a zubbonyát, Pongrácz András pedig odaadta neki a szvetterét. A katona fölvette a polgári szvettert és csatlakozott a forradalmárokhoz. A Pesti Korvin közben a Korvin mozi előtt fölállított legendás ágyúról is beszélt Pongrácz András. Az Ödön bátyám által felállított kis ágyúval lőttük ki a nagykörúton vonuló orosz tankokat, mondta. A Korvin közel szembeni egyik emeleti lakásba
Pongrácz Ödön fölküldött egy pesti srácot, aki az ablakban mindig meglobogtatta a zsebkendőjét, amikor a nagykörúton haladó orosz tankok már csak 2 méterre voltak a Korvin középvonalától. A jelzésre a forradalmárok elsütötték az ágyút, a lövedék pedig telibe találta az orosz tankot. Minden lövés teli találat volt, amit az is bizonyított, hogy a Korvin közel átelemben lévő házfalon semmi nyoma nem maradt a kilőtt lőszernek. Magyarán a lőszer a nagykörúton haladó orosz tankba csapódott, nem jutott el a falig. A kis ágyút Pongrácz András, szintén Amerikában élő másik bátyja, Pongrácz Bálint vitte a Korvin közbe, de először nem működött az elsütő szerkezet. Bálint azonban megjavította, és Pongrácz Ödön ezután állította föl véglegesen a mozi előtt. Ennek a kis ágyúnak fontos szerepe volt a forradalom kezdeti győzelmében. A Nagykörút és az Üllői út kereszteződésének környéke tele volt kilőtt tankokkal. Király Béla, a nemzetőség parancsnoka szólt is Pongrácz Gergelynek, hogy el kell pucolni innen ezeket a kilőtt tankokat. Szó sem lehet róla, mert ha visszajönnének az oroszok, a saját kilőtt tankjaikkal meg lehet nehezíteni a mozgásukat, válaszolta bölcs előrelátással a Korvin közparancsnoka. Pongrácz Ödön és a Bandi becenévre hallgató Pongrácz Kristóf a lakóhelyükről, Soroksárról a pesti Korvin közbe tartottak, útközben elhaladtak a lámpagyár mellett, akkoriban a pestiek Mókáson csak lámpuskagyárnak nevezték, amelyről mindenki tudta, hogy ott bizony leginkább fegyvereket gyártanak. A portás kérdésükre azt mondta, hogy nincs ott semmilyen puska, mire megkérdezték tőle, mondja bátyám, maga akar lenni a forradalom első halottja? Egy takarítónő viszont elvezette őket egy falhoz, amelynek megbontásával megszerezték a puskákat, és elvitték a Korvin közbe. A lámpagyárban szerzett puskák voltak a Korvin köziek első lőfegyverei. Pongrácz András a hallgatóság kérdéseire válaszolva beszélt családja történetéről is. A Pongrácz testvérek a román megszállás alatti Szamosújváron születtek, örmény szülők gyermekeiként. A családban már senki nem tud örményül, Szamosújváron sem tudtak, s amint a történelmi példa is jól tanúsítja, jó magyarrá lettek, de az örmény katolikus vallásukhoz a mai napig hűek maradtak. Pongrácz Andrást és testvéreit az örmény katolikus vallás elkíséri a bölcsőtől a sírig, s elmondása szerint az örmény misén, az örmény templomban érzi magát a legjobban, ez áll szívéhez a legközelebb, még akkor is, ha a liturgia nyelvét nem érti. Az 1956-os szabadságharc leverése után Amerikába érve az ottani örmény katolikusok, a Pongrácz testvérek hóna alá nyúltak, bebutorozott lakáshoz segítették őket, pedig előtte nem is ismerték őket, azt sem tudták, hogy valójában kik. Isten nyugosztalja Andrást, Isten nyugosztalja a hős szabadságharcost.

0: Kedves hallgatom, a Tóthipál FM 88,5-es hullámosztát hallgatod, és Pongrács Andrásra emlékeztünk. Nyugodj békébe, Andrásom, személyesen ismertelek, és barátnak tekintettük egymást, hogy folytassam így. Katalin, van kereken 3,5 percünk, magyar iskola. Te magyar iskola igazgatónője voltál, és mennyire fontos lenne a KCP programnak a meghosszabbítása, magyar iskola. Most nézzük a következő generációhoz viszonyítva.
1: A Körösi Csoma Sándor program a magyar iskolának, a cserkészetnek és minden magyar, élő magyar közösségnek egy fontos része, hiszen összeköt minket a szülőhazával, azzal, amit bizonyos okok miatt bárki is elhagyott, de mégis szívében magyar maradt, és szüksége van arra, hogy a magyar nyelvet, a magyar kultúrát gyakorolja. Ezek a KCP-sek, akik jönnek, rengeteg olyan tudást hoznak magukkal, amire nekünk szükségünk van. Felfrissíti az itteni életet, egy kicsit a magyar nyelvünket, amit mi ugye mindenki úgy beszél magyarul, amikor eljött Magyarországról, ahogyan beszélt, hiszen itt mi nem igazából fejlesszük a magyar nyelvet, mint olyat. Úgyhogy nagyon fontos, hogy jöjjenek a gyerekeknek az énekek, például a cserkészetnél emlékszem, hogy dicsérték, hogy hoztak új játékokat, olyan játékokat, amit a cserkészet aztán átvett és adoptált.
0: Azt a fajta nyelvet, amit a KCP-sek hoztak, az csak őtőlük lehetett megtanulni, hiszen mi ezt nem tudtuk.
1: Igen, igen, tehát...
0: Szófordulatokat, amik jöttek hozzám, és ez mind csak
1: nyelv, a nyelv élő.
0: Nézd, a lényeg ebből csak az, tényleg, és most így nézem az órát, a lényeg ebből csak az, hogy ez a nyelvi átvitel, a kultúránknak az átvitele, az egyetemes magyarságnak egy szenzációs dolog volt.
1: És arra is gondoljunk, hogy a háló, ami létrejött, az nagyon fontos, hiszen összeköt minket Magyarországgal is, és a diaszpóra többi magyar közösségével is.
0: Így van, Katalin, hát lassan-lassan fejezzük be.
1: Kívánok mindenkinek egy nagyon kellemes vasárnap délután, találkozzunk a filmvetítésen, minden olyan eseményen, ami elkövetkező hetekben lesz.
0: Itt szeretnék hálás köszönetet mondani minden kollégámnak, aki itt volt és részt vett a mai programban, úgyhogy más nem maradnád hátra, mint ahogy az óriások mondják. Itt a vége! Puss el, Béla! Minden jót!